0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei vannak.
0: But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok szádú és ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just, how to say, saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others, all cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said,
1: azt mondták,
0: they said, Vishwaguruji.
1: Vishwaguruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined. Very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, it is not joke.
1: Nem vicc.
0: They said, yes, yoga and daily life. Baktáj or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga mindennapi életben baktáj tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said yes.
1: Mondtam, igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So people, they're really, really they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.

0: Még az indiai
1: When they see this in yellow dress.
0: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
1: Then they said, oh, is from the Vishwa Guruji's bhaktas.
0: Mondják, ezek Vishwa Guruji baktái.
1: Yeah, many, many.
0: Sokan.
1: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our all these, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
0: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
1: Also there, they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
0: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
1: Except one.
0: Kivéve egy.
1: Gyanéspuri.
0: Gyanéspuri.
1: Yes. I know.
0: Tudom.
1: That's why I'm telling.
0: Azért mondom.
1: Because Gyaneshwar is listening now.
0: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
1: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram.
0: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
1: The Gyaneshwar Puri very nervous.
0: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
1: Because he represents all Europeans.
0: Mert ő képviseli az összes európait.
1: So they are all very good. Gyaneshwar is really very, very nice.
0: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
1: So it is okay.
0: Rendben.
1: So vritti.
0: A vritti.
1: The whole things what I telling you about vritti.
0: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
1: And the vritti have two way.
0: Két útja van a vrittinek.
1: One is the discipline by parents and teachers and friends.
0: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
1: So first is the parents.
0: Elsők a szülők.
1: And parents can only teach what they know.
0: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
1: So this is a big problem now.
0: Ez nagy gond most.
1: And second is by nature.
0: A második pedig a természetből adódó.
1: It has this vritti very nice.
0: Ennek nagyon jó a vrittie.
1: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
0: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
1: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
0: De evés után elmész valami fagyit enni.
1: Or eat somewhere restaurant something.
0: Vagy egy étterembe valamit.
1: So it means that you were not content to eat your food what your wife or mother was cooking for you.
0: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
1: So that is a vritti.
0: Ez vritti.
1: And in the vritti, someone who is doing purposely and somebody does not know how to do or why.
0: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
1: Long time. Within these 40 years.
0: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
1: So Krishnanand's wife.
0: Krishnanand felesége.
1: You know. So. Yeah. So the Krishnanand's wife. She gave one joke. Hungarian joke.
0: Mondott egy magyar viccet.
1: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
0: Ez a vritti nem a te hibád.
1: So there is one company.
0: Van egy cég.
1: And in this company there are about 150 employers.
0: Körülbelül 150 alkalmazott.
1: And as a traditional, once a year, they give one Baba one party for the Christmas.
0: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
1: And of course, for Christmas Day, everyone would like to stay at home.
0: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
1: So from the 1st December, people already begin to give the party for friends and this and that.
0: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat, a barátok meg ilyesmi.
1: It's okay.
0: Rendben.
1: And on that day,
0: azon a napon,
1: the owner of the company,
0: a cég tulajdonos,
1: is very nice person.
0: Nagyon kedves ember.
1: And he said, please come with your partner.
0: Azt mondja, gyere a partnereddel.
1: Good. So that one man and his wife was invited.
0: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
1: And she was very happy.
0: A nő nagyon örült.
1: Of course, everyone will take good dress and this and that.
0: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
1: And there was big tables.
0: Nagy asztalok voltak.
1: And everywhere people were sitting.
0: Mindenhol ültek az emberek.
1: So one couples and then second couples, at this side couples, that on.
0: Párokban.
1: And they serve very nice dinner.
0: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
1: Very nice.
0: Nagyon finomat.
1: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
0: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
1: People were all very happy, very nice eating and so on.
0: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
1: And this couple, they had 3 children at home.
0: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
1: And grandparents.
0: És nagyszülők is.
1: So children were waiting.
0: Vártak a gyerekek.
1: They are very curious.
0: Nagyon kíváncsiak voltak.
1: Parents, they ask about how eating was.
0: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
1: So the parents, grandparents were sitting.
0: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
1: Children was sitting.
0: Meg a gyerekek.
1: And said, mother, mother, how was good eating?
0: Anya, anya, milyen volt az a finom étel?
1: How was the food?
0: Milyen volt az étel?
1: And said, yes, food was all enjoyed.
0: Igen, nagyon élvezetes volt.
1: And how did you test and how was mother, mommy, mother?
0: És te hogyan ízlelted meg, anya?
1: Said, oh, it was horrible.
0: Szörnyű volt.
1: Why?
0: Miért?
1: Because beside me was sitting one man.
0: Mert mellettem ült egy férfi.
1: And this one man, when he want to look in his plate,
0: mikor a tányérjára akart nézni,
1: his looking is like that, eyes.
0: Így nézett a szemeivel.
1: So always it goes to the other plate.
0: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
1: His plate remained empty. Oh, well, full.
0: Az ő tányérja érintetlen maradt.
1: I begin to eat.
0: Én elkezdtem enni.
1: And he comes there eating.
0: És ő meg kivette az ételt.
1: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
0: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
1: And if not, you can ask her.
0: Megkérdezhetitek.
1: And where she told, I know that.
0: És azt is tudom, hol mondta.
1: Anyhow.
0: Akárhogy is.
1: So, always there is people have a happiness, everything good things.
0: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
1: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
0: A vrittik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
1: So, citta vritti nirodha. Through this we can
0: ezáltal elérhetjük
1: proceed further.
0: Hogy tovább fejlődjünk.
1: You have read the Patanjali Yoga book.
0: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
1: You have our yoga book.
0: A yoga, mi yoga könyvünket.
1: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
0: És hamarosan a mi kedves Radhajink Bécsből.
1: Will bring from my lectures beautiful also the book.
0: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
1: So what is a vritti?
0: Mi a vritti?
1: So the vritti is very important.
0: Az nagyon fontos.
1: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
0: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
1: Oneness.
0: Az egység.
1: I told already.
0: Már elmondtam.
1: That there is only one. There is no two.
0: Csak egy van, nincsen kettő.
1: And that is, yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
0: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
1: We are like an ocean.
0: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
1: All one in ocean.
0: Mindenki egy óceán.
1: And when
0: egy óceánban.
1: The steam or the para, whatever you said, the steam goes up from the ocean.
0: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
1: Separated.
0: Akkor külön válik.
1: But this fog which we see.
0: De ez a köd, amit látunk.
1: It is very fine. The little like stones.
0: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
1: And this is the only, they are round.
0: Kör alakúak.
1: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
0: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
1: And this cloud is just like a gas.
0: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
1: Very light, very light.
0: Nagyon könnyű.
1: And we all know that aeroplane is going through, and there's no any problem.
0: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
1: But there is also tiny drops.
0: De az is picike cseppekből áll.
1: And then again comes together.
0: És aztán ismét összeállnak.
1: And according to environment.
0: És a környezettől függően
1: the clouds coming down and becomes beautiful, this fine drops becomes big drops.
0: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
1: And sometimes big hails like this.
0: És néha ilyen nagy jegek.
1: When that happens,
0: mikor az történik,
1: then aeroplane is also a little bit damaged.
0: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
1: And we too.
0: Meg minket.
1: So don't think, oh, I will now wash my hand.
0: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
1: Drop by drop.
0: Cseppenként.
1: So one said, one monk said,
0: azt mondta egy szerzetes,
1: that stone by stone,
0: kőről kőre,
1: and day by day,
0: napról napra,
1: I will build it, my temple.
0: Felépítem a templomomat.
1: Nemchers came very, very late.
0: Nagyon messzire mehet.
1: It was unnamed temple.
0: A templom.
1: But the church, it maybe it is a other language.
0: A templom más nyelven.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Main thing is the church should be.
0: Fő az, hogy templom legyen az.
1: People made with so much love and devotion.
0: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
1: With humbleness.
0: Alázattal.
1: Devotion to the Jesus or the Maria.
0: Alázat Jézus Mária iránt.
1: And now we are not even capable to take care of the church.
0: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
1: So the day will come.
0: Eljön a nap.
1: One day everything will change.
0: Amikor minden megváltozik.
1: It is a pity.
0: Kár.
1: But they cannot take care of the church and they are selling.
0: Nem tudnak vigyázni a templomokra és áruba bocsátják.
1: In England itself, how many churches are there for sale?
0: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
1: And in the winter,
0: télen,
1: it's so cold.
0: Annyira hideg van.
1: So no one can have heating or anything.
0: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
1: I think government should do.
0: Azt hiszem, a kormánynak kellene.
1: At least temples, mosque, and church, etc. At least they should provide water and electricity and heat, no?
0: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
1: At least we could do for Jesus at least that much.
0: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
1: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
0: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
1: And some other is preparing.
0: És valaki más készülődik.
1: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
0: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
1: So in this way what we all
0: ilyen módon mi mind
1: coming today. So the one drop
0: jövünk
1: becomes
0: ma.
1: Very big drop.
0: A kis cseppekből nagyok lesznek.
1: And these big drops are falling on the earth.
0: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
1: And drip by drip it becomes the flowing the water.
0: És a cseppekből folyóvíz lesz.
1: And this little water becomes little creek.
0: Abból egy picike víz ér.
1: And into the ocean.
0: És azután
1: with the big rivers and so.
0: Azután nagy folyók és az óceánba.
1: And again in the ocean.
0: És megint az óceánban.
1: So it is was from the ocean.
0: Benne volt az óceánban.
1: Travel through the high speed.
0: Keresztül utazott az egész magas téren.
1: There is till 10,000 11,000 meters the clouds up.
0: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
1: I have my this machine telephone.
0: Van ez a gép a telefon.
1: So always I'm thinking how high I am now.
0: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
1: But then there's the only blue sky.
0: De ott csak kék ég van.
1: But what I want to tell this.
0: Amit akarnék mondani, az.
1: It is a stone by stone.
0: Körről kőre.
1: And day by day.
0: Napról napra.
1: So drip by drip.
0: Cseppről cseppre.
1: This water will come again.
0: Ismét jön a víz.
1: Into the ocean.
0: És belejut az óceánba.
1: Sometimes rains directly fall into the ocean.
0: Néha közvetlenül beleesik az eső.
1: Or in the Sahara.
0: Az óceánba, de
1: or in the forest.
0: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
1: Who knows?
0: Ki tudja.
1: And it rain falls where it will.
0: Oda esik az eső, hova esik.
1: And so when it's raining here,
0: mikor itt esik,
1: then it doesn't make any differences.
0: Nem tesz különbséget.
1: This water will be for this tree, for the grass,
0: hogy a fának vagy a fűnek,
1: the canalization,
0: csatornába,
1: everything,
0: mindenhova.
1: Because the rain does not make differences.
0: Mert az eső nem tesz különbséget.
1: It's equal for all.
0: Egyenlő mindenkinek.
1: But when this karma is there,
0: mikor karma van jelen,
1: where what it will happen,
0: hogy hol mi történik.
1: But sooner or later,
0: de hamarosan,
1: one day it will come to that ocean.
0: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
1: Similarly, 8.4 million different creatures.
0: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
1: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
0: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
1: But many died, that not anymore existing.
0: De sok kihalt, azok már nincsenek.
1: So replacing always.
0: Mindig cserélődik.
1: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
0: ez
1: whatever.
0: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
1: That God what we call.
0: Az az Isten.
1: They are also drip by drip.
0: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
1: So there are two kinds of God for me.
0: Számomra kétféle Isten van.
1: This holy saints.
0: Ezek a szentek.
1: Or we call incarnations.
0: Akiket inkarnációknak hívunk.
1: But it's still in the form.
0: De ők még formában vannak.
1: Now the Kali avatar.
0: A Kali avatar.
1: I'm waiting.
0: Arra várunk.
1: Will he just appear?
0: Csak megjelenik.
1: Or will be from the mother?
0: Vagy anyából.
1: Jesus was also from the mother.
0: Jézus is anyából született.
1: All Krishna, Rama, etc. All.
0: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
1: Only one. Csak is a Svayambhu.
0: Csak egy Svayambhu.
1: So he have no mother and no father.
0: Ő neki nincs apja és anyja.
1: So sometimes people make a joke.
0: Néha az emberek viccelnek.
1: And ask you question.
0: Kérdést tesznek fel.
1: And if you can answer this,
0: ha ezt meg tudod válaszolni,
1: then I can tell yes, you are yogi.
0: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
1: Someone tells this and that and that.
0: Valaki ezt mondja, más azt.
1: Me ask also the one question.
0: Ez a kérdés.
1: So I said, of course.
0: Azt mondtam, persze.
1: It is not so cheap.
0: Nem olyan olcsó.
1: It needs lot of money.
0: Sok pénzre van szükség.
1: Then I will tell you.
0: Aztán mondom meg.
1: The bird or egg.
0: Hogy? A tyúk vagy a tojás?
1: That it means you don't want to tell or you don't know.
0: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.
1: I said I have.
0: Azt mondtam, nekem van.
1: And that I will not tell you.
0: De nem mondom el neked.
1: Because it becomes very cheap.
0: Mert nagyon olcsó lesz.
1: But to you I will tell you.
0: De nektek elmondom.
1: So yes.
0: Igen.
1: What was the first?
0: Mi volt az első?
1: the bird or the egg?
0: Tyúk vagy a tojás?

0: or other creature.
1: Vagy valami más lény.
0: And that is only one.
1: Ez csak egy.
0: Svambhu Shiva.
1: Svambhu Shiva.
0: Neither mother.
1: Sem anya.
0: Nor father.
1: Sem apa.
0: Only he himself manifested himself in this whole world.
1: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
0: So, it was a Svambhu.
1: Ez volt a Svambhu.
0: And then eggs produced.
1: És aztán készült a tojás.
0: First is Shiva.
1: Első Shiva.
0: And so, you are also Svambhu.
1: Te is Svambhu vagy.
0: Yes, you are all Svambhu.
1: Ti is mind Svambhu vagytok.
0: When you will get your son or daughter,
1: mikor fiad lányod lesz,
0: if you didn't come from the sky,
1: az nem az égből jött,
0: but it is from your mother, father,
1: hanem anyától, apától.
0: But that was beginning is from Svambhu.
1: De a kezdet a Svambhu.
0: So you can say yes.
1: Mondhatod, igen.
0: Who was the first?
1: Ki volt az első?
0: Who was it?
1: Ki volt?
0: Shiva.
1: Shiva.
0: So, similarly, that Shiva, that's Vritti, that is from the Shiva itself.
1: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti, Shivától magától van.
0: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
1: Hatalmas az óceán, körülfogja az egész földet.
0: And my father used to say,
1: apám szokta mondani,
0: this is a lid on the cooking pot,
1: hogy a fedél a fazékon,
0: and pot is big,
1: nagy edény,
0: water inside boiling or this,
1: benne forra víz,
0: and this is one lid,
1: és a fedő,
0: and the middle of this lid,
1: fedő közepén,
0: is for her holding, one. One angle or what is it? So,
1: what a fogó a közepén.
0: And this whole cover, the lead,
1: az az egész fedő,
0: is the ocean.
1: Az óceán.
0: And this little button there,
1: és az a kis gombocska,
0: that is the earth.
1: Az meg a föld.
0: So, we are very little.
1: Mi nagyon picik vagyunk.
0: And ocean is very much.
1: És nagyon nagy az óceán.
0: Hold your hands above the ocean.
1: Tartsd a kezed az óceán fölé.
0: And from your water give one drop on your palm.
1: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
0: Here down is the water.
1: Lent víz van.
0: That is Shiva.
1: Az Shiva.
0: And this one drop is jiva.
1: Az az egy kis csepp, a jiva.
0: Jiva means soul.
1: Azt jelenti lélek.
0: Our soul.
1: A mi lelkünk.
0: Our life jiva.
1: A mi életünk jiva.
0: So below is the ocean.
1: Lent az óceán van, Shiva.
0: And this is jiva.
1: És ez a jiva.
0: Now, if this drop,
1: ha ez a csepp,
0: falls into the ocean,
1: beleesik az óceánba,
0: then this jiva becomes Shiva.
1: Akkor ez a jiva Shivává válik.
0: We are like a Shiva.
1: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
0: Now, in this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
1: Ez, hogy Shiva, Sanskrit, Hindi nyelven.
0: But many other countries,
1: de sok más ország,
0: they have different name.
1: Különböző neve van.
0: Name is different.
1: Más a név.
0: But reality is one.
1: De egy a valóság.
0: In our village or in city,
1: a városunkban, falunkban,
0: how many people, everyone have names, this and that.
1: Mindenkinek van valami neve.
0: But in reality,
1: valójában.
0: You are one of this country in this is village.
1: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
0: And that's why duality is there where we are still separate.
1: Ott van a kettőség, ahol még különváltak vagyunk.
0: But everything in a body is the same.
1: De minden egy a testben.
0: And always everywhere in whole countries people said the color of the blood is everywhere same.
1: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
0: And so we have to come and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
1: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
0: Or heavy rain.
1: Vagy egy nagy eső.
0: Or the hail.
1: Vagy jég.
0: Or whole river flowing into the ocean.
1: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
0: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said.
1: Mahaprabhuji könyvében áll.
0: And he said that the whole forest is burning.
1: Ég az egész erdő.
0: And there is one little mesh stick.
1: Van egy pici gyufa.
0: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
1: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
0: It is the same.
1: Ugyanaz.
0: It is not a quantity, but quality.
1: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
0: And that's why the Agni Dev.
1: Ezért Agni Dev.
0: Agni. And this Agni.
1: Ez az Agni.
0: There is a fire burning in the ocean, or in the forest.
1: Ég a tűz az erdőben.
0: But sometime in the ocean, fire is burning.
1: De néha az óceánban ég a tűz.
0: It's stupid.
1: Hülyeség.
0: But it is.
1: De tényleg.
0: Because in a very big tanker.
1: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
0: The petrol came out.
1: Kifolyik az olaj.
0: And now this is on the surface.
1: És most ott van a felületen.
0: And fire is burning.
1: És ég a tűz.
0: We said, oh, in the water fire is burning.
1: A vízben tűz van, ég.
0: So it is one day you don't know where you will be on the fire.
1: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
0: And now you also have fire in our body.
1: Most tűz van a testedben is.
0: And you have so many different quality of the fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many, many, many, many.
1: Sokféle.
0: So this is a fire and that's why the fire tattva.
1: Ez a tűz elem.
0: So doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata Agni. That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called Jata Agni.
1: Ezt hívják úgy Jata Agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when he's hungry.
1: Mikor egy kisgyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many, many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many, many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And this tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this fire element is everywhere.
1: A tűzelem mindenhol van.
0: Similarly water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma Purushottam Sakal Jagke Antarjami
1: Characharike
0: Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa. Now, what is the Rupa?
1: Mi az a Rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.
0: Above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the sky, nothing else.
1: Csak az ég, más nincs.
0: So, Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: So, what is your form? Beauty, what is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: You are that equal as the endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabha Rupa. Satya Apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching, is within us.
1: Az igazság, amit keresünk, bennünk van.
0: But vrittis, there are at the Patanjali said.
1: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
0: So, citta vritti nirodaha. So this is, we shall understand.
1: Meg kell értsük.
0: Within ourselves.
1: Magunkon belül.
0: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
1: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
0: What are you searching?
1: Mit keresel?
0: Moku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
1: Ez egy sufi bhajan.
0: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
1: Hol keresel, my friend? Kedvesem.
0: Moku kahan tu bande bande, main to mere paas mein. I am within.
1: Belül vagyok.
0: I am in the forest.
1: Az erdőben vagyok.
0: But it is in my heart.
1: De a szívemben.
0: Moku kahan tu bande, so bande bande, main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
1: ha tényleg keresel engem,
0: to within a second,
1: egy pillanat alatt,
0: within myself, my atma,
1: bennem, az atmám,
0: and that is a one.
1: Ez egy.
0: So there are the all truth is in those great saints, what they gave such a poems and in written books is not enough.
1: Minden igazság benne van ezekben a költeményekben, a nagy szentektől a leírt könyvek, az nem elég.
0: You can change many things in your book.
1: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
0: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
1: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
0: But in Bhagavad Gita, no one can change.
1: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
0: You cannot change.
1: Nem lehet.
0: And if you change, it is wrong.
1: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
0: That is it.
1: Ennyi.
0: So, that truth, atma, is within ourselves.
1: Azaz igazság, az atma belül van bennünk.
0: Vimala chetan atma. And so, this vimala chetan, it is
1: vimala chetan.
0: Beauty. And chetan, the awaken.
1: Chetan, a felébredt.
0: And that is atma.
1: Az atma.
0: Dun dhyan age agam jage dhuna.
1: Duna.
0: Not duna. Again, you make mistake.
1: Megint hibát csinálsz.
0: You should, in that way, you should pronounce that language.
1: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
0: Yeah. So, dhunna. Dhunna means your concentration.
1: Ez a koncentráció.
0: your meditation.
1: A meditációt.
0: You are, and it is your complete oneness there.
1: A teljes egységed benne van.
0: You don't see anything.
1: Nem látsz semmit.
0: You are completely in oneness.
1: Teljesen az egységben vagy.
0: Duna is a fireplace.
1: Az egy tűzhely.
0: Arduni is also fireplace.
1: A Duni az is tűzhely.
0: But Duna, Arduna is different.
1: Az más.
0: Duna dhyana. Duna and dhyana. Now, most? In this Duna,
1: ebben,
0: your dhyana is there, meditation is
1: benne
0: there.
1: Van a gyánád, a meditációd.
0: Duna dhyana age,
1: dhyana.
0: Agam jage. And then you will awake there.
1: Ott ébredsz fel.
0: And so that is called that adi anadi.
1: Ezt hívják úgy, adi anadi.
0: Adi and anadi.
1: Adi és anadi.
0: Adi is endless and endless.
1: Adi az a végtelen.
0: Adi anadi. And that is in one. Adi anadi.
1: Adi anadi egyben van.
0: And there is all creations, everything in this part we can searching.
1: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
0: Vimal chetan atma. Vimal. Mal means impurity.
1: Mal az a tisztátalanság.
0: And vimal is purity.
1: Vimal a tisztaság.
0: When vimal is very pure, very clean.
1: A vimal az nagyon tiszta.
0: So our atma is very pure.
1: Az atmánk nagyon tiszta.
0: Doesn't matter who is who you are here.
1: Nem számít ki kicsoda.
0: Doesn't matter what behavior you have.
1: Nem számít milyen viselkedése
0: van. But that
1: van.
0: Atma is very pure.
1: De az atma az nagyon tiszta.
0: And your atma is, we can give little example, is not 100%.
1: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
0: Now, in the highway.
1: Az autópályán.
0: Or any road.
1: Vagy valami úton.
0: And it is night.
1: Éjjel.
0: And you have light from your car.
1: Az autó lámpája.
0: Now there is one some kind of chemical.
1: Van valamilyen vegyi anyag.
0: So it's a reflecting.
1: Ami tükröz.
0: It looks like something jewel.
1: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
0: And if you put the light off,
1: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
0: So there is a light to light.
1: A fény a fényhez.
0: And similarly, that is our atma is like that, as long as our jiva in our heart.
1: Az atmánk ilyen, amíg a jivánk benne van a szívünkben.
0: The jiva and jivatma, this both will go away.
1: A jiva és a jivatma mindkettő elmegy.
0: Then only remains here body.
1: Csak a test marad itt.
0: Then doesn't matter what they will do.
1: Nem számít, mit tesznek vele.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So we are one.
1: Mi egyek
0: when
1: vagyunk.
0: One. God is with us. God sees everything what you are doing.
1: Isten mindent lát, amit teszünk.
0: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere, God knows everything.
1: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
0: And now someone said today,
1: valaki azt mondta ma,
0: that in this telephone,
1: ebben a telefonban,
0: you can talk. How are you?
1: Belebeszélhetsz, hogy vagy?
0: But the big brothers are looking in this what you are talking.
1: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
0: So that is atma.
1: Ez az atma.
0: And jivatma.
1: És a jivatma.
0: God sees everything.
1: Isten mindent lát.
0: Purity.
1: Tisztaság.
0: So purity and impurity.
1: Tisztaság és tisztátalanság.
0: So our atma is pure.
1: Az atmánk az tiszta.
0: Vimal chetan. Chetan means ever and ever awaken.
1: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
0: Doesn't matter, body is sleeping.
1: Nem számít, hogy alszik a test.
0: Body is drunken.
1: Vagy hogy részeg.
0: But atma is always there.
1: De az atma mindig jelen van.
0: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave bujhave na pani na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
1: Mindez az öt elem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
0: And so what you will say and we write that
1: azt mondjuk, leírjuk.
0: Jise sastra kate na agni. We were singing today, no?
1: Énekeltük ezt ma.
0: They wrote for me something.
1: Írtak nekem valamit.
0: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
1: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
0: Chetan atma. So always we are coming to the atma.
1: Mindig az atmához jutunk.
0: Parse pranam age pravanam. पार से प्रणाम आगे प्रतीत हो अध्यात्मा सो
1: तहत
0: बियॉन्ड एवरीथिंग
1: मिंदेन टूल
0: एंड दैट इट इज एविडेंस
1: ओत वन अ बिजोनिटेक
0: वेयर एवर यू विल गो
1: बारहोवा मेज
0: देयर इज एविडेंस
1: वन बिजोनिटेक
0: प्रमाण आगे सो वेयर एवर वी विल गो
1: bárhova megyünk.
0: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the atma in everyone.
1: Mindenhol, mindenkiben ott van az atma visszatükröződése.
0: Pratit ho adhyatma. Niradhar ho adhar ho. Niradhar. Adhar, niradhar.
1: Adhar és niradhar.
0: We are not based on anything.
1: Mi nem vagyunk semmin alapulva.
0: That atma is not based on anything.
1: Nem alapozódik semmire.
0: It's only for some times here in the body.
1: Mi csak egy időre van itt
0: Niradhar
1: a testben.
0: Niradhar ho, adhar ho. And that adhar is from the supreme highest or atma.
1: És ez az adhar a legfelsőbb atma.
0: Adhar ho, aisa ho, avichal atma. And like that is the atma.
1: Ilyen az atma.
0: What is that atma?
1: Mi az az atma?
0: Avichal atma. Avichal.
1: Avichala.
0: Chal and avichal.
1: Chal és avichal.
0: Chal means movable.
1: Chal azt jelenti mozdítható.
0: Avichal is unmovable.
1: Avichala mozdíthatatlan.
0: Avichala, and that is avichala. Avichala means unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Atma.
1: Az atma.
0: Alak deva ajab seva. And therefore it is said alak deva.
1: Azt mondják alak deva.
0: Alak puriji.
1: Alak puriji.
0: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many times coming with the Alak Puriji.
1: Guruji na Mahaprabhuji.
0: Alak Deva.
1: Sokszor jön Alak Puriji.
0: That highest the God, that Alak Puriji.
1: Alak Puriji a legmagasabb Isten.
0: Alak Deva, Ajab Seva. Ajab means.
1: Ajab.
0: It's very undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: We can't describe.
1: Nem tudjuk leírni.
0: That is Alak Puriji.
1: Ez Alak Puriji.
0: Alak Seva. Ajab Seva. Brahma Bheva Atma. Because the Alak Puriji is the Brahma Bheva Atma.
1: Mert Alak Puriji.
0: Brahma Bheva.
1: Brahma Bheva.
0: He is one with the Brahman.
1: Egy Brahmannal.
0: The Brahma Bheva Atma. So he is one with that Brahman.
1: Egy azzal a Brahmannal.
0: सुन से हो पा

0: आर प्रभु शुन शुन मीन्स
1: शुन अस्त्यलंति
0: दैट देयर इज नो एनी साउंड देयर इज नथिंग शुन
1: शेमी होंग
0: नो एनी साउंड
1: नींच होंग
0: देन कम्स द अदर साउंड
1: aztán jön a másféle hang.
0: And so when we go far and far and far,
1: messzire megyünk.
0: Then this our earth,
1: a földünk,
0: there is no any sound we can hear anything from us.
1: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
0: Then comes the second level.
1: Aztán jön a második szint.
0: Then it goes very far as a om.
1: Nagyon messzire megy, mint
0: Om Karvindu Sayuktam Nitya Dhyanti Yogina Kam Dam Mokshdam Cheva Om Karaya Namo Namaha. After that is a Om.
1: Azután van az Om.
0: And after that, because that becomes Trinity.
1: Azután kezdődik a háromság.
0: But after this, again the Om still will go further.
1: Azután még mindig tovább megy az Om.
0: And that's why it's called Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: az az Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: Mind? And so this is Alakh Puriji's,
1: tehát ez,
0: glory.
1: Alakh Puriji dicsősége.
0: Brahma Bheva Atma, Sunya Si Ho Par Prabhu, and therefore prabhu
1: tehat prabhu
0: shunya se ho par prabhu so what we call the shunya nothing
1: amit shunyának hívunk semmi
0: beyond that shunya
1: túl azon a shunyán
0: is that jiva this atma that great saints or deva devis there Alakh Puriji
1: a nagy szentek ken túl Alakh Puriji.
0: Sakshi Shuddha Atma. And that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that Atma.
1: Az az Atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed. And juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest remains out.
1: Marad a száradék.
0: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk,
0: like
1: bűnünk.
0: In dark night.
1: Mint a sötét éjjel.
0: Suddenly, the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And then pure light and sun only.
1: Tiszta fény és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come and go on this path.
1: De időbe telik ezen az úton
0: Shunya
1: járni.
0: Shunya Si Par Prabhu Sakshi Sudatma Dhar Dhyana Soham Muni Mohan. And to achieve this,
1: elérni ezt,
0: Dhar Dhyana, meditate always, concentrate always.
1: Mindig meditálj, koncentrálj.
0: Soham mantras.
1: Soham mantra.
0: Finally you have to come soham.
1: Végül el kell jussd a
0: soham. So means you, ham means I.
1: So, te, ham, én.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
1: Visszafelé megy, visszafordul.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji szép bhajanja.
0: And one poem.
1: És egy költemény.
0: In Mahaprabhuji's book.
1: Mahaprabhuji könyvében.
0: Dhar dhyana soham muni mohan. That muni means
1: az a muni azt jelenti,
0: silent.
1: Csendes.
0: Often I said, we should make mauna.
1: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
0: We can do the mauna you can maximum 5 seconds.

0: I said once to Guruji.
1: Azt mondtam egyszer Gurujinak.
0: If I cannot be so.
1: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
0: So this is also for me silent.
1: Ez számomra a csend.
0: Sukha rup se sahaj dhyatma. And that one is a very happy.
1: És az nagyon boldog.
0: Pleasant.
1: Kellemes.
0: Sukha. Always life is the very pleasant life.
1: Az élet mindig nagyon kellemes.
0: Because sukha.
1: Mert sukha.
0: There is no word in these languages.
1: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
0: And what is in these languages which is not in this language.
1: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
0: So, bhavasukh se tare atma, guru deep ho, no, atma, sukharup se sehajav dharatma, guru deep ho pranam shayar, and therefore say, O Gurudev Mahaprabhuji.
1: Ezért, O Gurudev Mahaprabhuji.
0: You are the sire. And sire is like an ocean.
1: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
0: But something more than that.
1: De több még, mint ennél is.
0: You dig a whale, water whale.
1: Ásol egy kutat.
0: And there's only little water.
1: Csak kevés víz van.
0: But we take water constantly, we are pumping out.
1: De állandóan szivattyúzzuk kifelé.
0: But water is coming there under.
1: De mégis mindig jön víz.
0: That throat and that is sire.
1: Az a forrás a sire.
0: That is it.
1: Yes.
0: So, dhar dhyan soham muni mohan, sukh rup se sahaj dhyatma, guru deep ho pranam sayar. Mahaprabhuji is that one.
1: Mahaprabhuji az.
0: Aap hi param atma. O Mahaprabhuji, you are that param atma.
1: Te vagy az a paramatma.
0: This is prayer.
1: Ez egy ima.
0: Request.
1: Egy kérés.
0: And giving this oneness.
1: És megadja azt az egységet.
0: Surat kar dhyan dharsi. And to those who will surat, yani concentration.
1: És azoknak, akiknek megvan a koncentráció.
0: Dhyan dharsi, that you will meditate.
1: Hogy meditálsz.
0: All vritti is different.
1: Minden vritti más.
0: You will get everything.
1: Megkapsz mindent.
0: Come. Gurudev said, just come.
1: Gurudev azt mondja, csak gyere.
0: If you become angry or something and you go away.
1: Ha mérges vagy, elmész.
0: And I don't feel, I didn't get anything from Guruji.
1: Nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need.
1: Amire szükséged van.
0: It is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Suratakar guru dhyana dharasi.
1: És minden eljut
0: hozzád.
1: Tehát
0: meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhav dukh se tari atma. Then of course.
1: Aztán persze.
0: Bhav dukh, bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, ez a világ.
0: So bhav dukh se tari atma. Dukha means again the troubles.
1: Dukha megint a bajok.

0: दीप नारायण नारायण श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इन द रामायण होली बुक रामायण
1: Ramayana szent könyvében.
0: Tulsidasji Maharaj is writing.
1: Tulsidasji Maharaj azt írja.
0: Jo iccha karhi man mai, hari kripa durlab nahi. This is a very beautiful sentence, what Tulsidasji said.
1: Ez Tulsidasjinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children.
1: Gyermekek.
0: Profession.
1: Hivatás.
0: And self-realization.
1: És önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: mert ha beteljesül,
0: in that time you change your opinion.
1: És megváltoztatod a véleményedet.
0: And now you say, no, I don't want.
1: És azt mondod, hogy bocs, mégse akarom.
0: So with the God, there is no bargaining.
1: Istennel nincs alkudozás.
0: There is no changing.
1: Nincs változtatás.
0: Iccha. Now, what is within the iccha?
1: Mi van az iccsában?
0: Iccha shakti. That is something.
1: Ez valami.
0: The willpower.
1: Az akaraterő.
0: Willpower.
1: Akaraterő.
0: So in our desires.
1: A vágyainkban.
0: Our opinion or our wish.
1: Véleményünkben, kívánságunkban.
0: That has called the shakti.
1: Ott van shakti.
0: If you have no shakti.
1: Ha nincs shaktid.
0: Your iccha cannot be fulfilled.
1: Az iccsád beteljesíthetetlen.
0: For example, you have iccha to go to swim.
1: Például úszni akarsz menni, ez az iccsád.
0: Yes, the pond is near here.
1: Itt van a tó.
0: But you should have the energy to walk till there.
1: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
0: You should know what is the lake.
1: Tudnod kell, hogy mi a tó.
0: The pond.
1: A tó.
0: And you know you want to go in that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety tank.
1: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank. A tartály.
0: From bathrooms and toilets where water is going.
1: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
0: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
1: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
0: You come out.
1: és visszajössz.
0: With different kind of colors.
1: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
0: So iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Willpower, but must be very clear.
1: Nagyon világos kell, hogy legyen.
0: You should know what you want to do.
1: Tudnod kell, mit akarsz.
0: Now you have the iccha shakti.
1: Megvan most az iccha shaktid.
0: But you don't know what is in that lake.
1: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
0: There are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desires.
1: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
0: You should know, or we should know, what is there.
1: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
0: Will harm me or will help me.
1: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
0: So iccha shakti is very important, very great.
1: Az iccha shakti fontos és nagy.
0: But before we wish, we should know what it is.
1: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without iccha shakti.
1: Iccha shakti nélkül.
0: We can't achieve anything.
1: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
0: Jo iccha karhi man mahai. What you wish in your mind.
1: Amit az elméddel kívánsz.
0: Hari kripa durlab nahi. By the grace of the God.
1: Isten kegyelméből.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: But God blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: And you know what it is.
1: És tudjad, hogy mi az.
0: Even you wish bad, I will say yes, bless you.
1: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
0: So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna karma jogáról szóló fejezetben azt mondta.
0: Arjuna.
1: Arjuna.
0: Before you do some action.
1: Mielőtt teszel valamit.
0: You should know the form of the action.
1: Tudnod kell a tett formáját.
0: When you will know the form of the actions,
1: ha tudod a tett formáját,
0: then you will know what fruits will come.
1: Akkor tudod a gyümölcseit.
0: When you will see the fruits,
1: ha látod a gyümölcsöket,
0: then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
1: Akkor el tudod dönteni, hogy kell-e ez a gyümölcs vagy nem.
0: So in this iccha shakti,
1: tehát az iccha shaktiban,
0: we need viveka.
1: Viveka is kell.
0: Viveka is a common sense.
1: Viveka a józanész.
0: Viveka is intelligence.
1: Az intelligencia.
0: Viveka is a very truthful decision.
1: Az igazságos döntés.
0: So we have to develop first viveka.
1: Először a vivekát kell kifejleszteni.
0: Then we should express our wish.
1: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
0: Otherwise desire will torture you.
1: Másképp a vágyak kínoznak.
0: Like there was one man.
1: Volt egy férfi.
0: What we call the snake chairman.
1: Akit kígyó bűvölőnek nevezünk.
0: The cage snake, cobra.
1: Elkapja a kobrát, a kígyót.
0: And train them.
1: És beidomítja.
0: And then brings in the village.
1: És elviszi a faluba.
0: And plays a kind of instrument like a flute.
1: És egy furulyaszerű eszközzel játszik.
0: And cobra is dancing.
1: És táncol a kobra.
0: Who did not see cobra properly?
1: Aki nem látott még kobrát rendesen.
0: They go near and looking.
1: Oda megy és nézi ezt.
0: And after they give some money.
1: És egy idő után pénzt adnak neki.
0: And sometime they take the cobra and then they put in under your neck.
1: Néha
0: round your neck.
1: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
0: He said, no.
1: De a látogatók ezt nem akarják.
0: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
1: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
0: Well, so he had one snake that became old.
1: Volt egy előregedett kígyó.
0: So he went to search a new one.
1: A bűvölő elment egy újért.
0: And he found somewhere very big, nice young cobra.
1: Talált egy szép nagy fiatal kobrát.
0: So he caught him.
1: Elkapta.
0: And put in the pocket.
1: És betette a dobozba.
0: And like a basket.
1: Mint egy
0: kosár. Made out of the some wood.
1: Egy fakosárba.
0: Bamboo or something.
1: Bambuszból.
0: So he put the cobra inside and covered it.
1: Betette a kobrát, letakarta.
0: He's tying cloth over the neck of the basket.
1: Rongyot kötött a kosár szájára.
0: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
1: És kötéllel megkötötte, cipelte, vitte haza.
0: Hot day to like today.
1: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
0: Beautiful banyan tree.
1: Csodálatos banyanfa.
0: So he thought.
1: Azt gondolta.
0: He's going want to go to that under the tree.
1: A fa alá behúzódik.
0: Have a little rest because very hot.
1: Kicsit pihen a forróságban.
0: And now our mind.
1: És az elménk.
0: Is our monkey.
1: A majmunk.
0: Sitting on the tree.
1: Ott ült a fán.
0: Monkey was looking like this.
1: Így úgy nézegetett a majom.
0: And he saw that man, snake chairman.
1: És meglátta a kígyóbűvölőt.
0: Carrying something carefully.
1: Ahogy óvatosan cipel valamit.
0: And monkey said.
1: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
0: You know how the monkeys are.
1: Tudjátok, milyenek a majmok.
0: A monkey thought.
1: A majom azt gondolta.
0: Definitely he brought some honey.
1: Biztos méz van benne.
0: He got some honey from the wild honey bees.
1: Biztos vadméhek méze.
0: I want to eat.
1: Szeretnék belőle enni.
0: Desire.
1: Vágy.
0: Iccsa. When you have iccsa.
1: Ha iccsád van.
0: We should try to analyze our iccsa.
1: Próbálni kellene elemezni az iccsáinkat.
0: You know, sometimes the young people, they go to disco.
1: Tudod, néha a fiatalok diszkóba mennek.
0: Or to what they call the pub.
1: Vagy kocsmába.
0: Or some clubs.
1: Vagy klubokba.
0: They have iccsa to go there.
1: Az az

0: Tájuk, hogy oda menjenek.
1: Then someone said, try little this drunk.
0: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
1: You should experience something in a life.
0: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
1: We are living in modern life.
0: Modern életet élünk.
1: Otherwise you are like a stupid.
0: Különben olyan vagy, mint egy ostoba.
1: You are out of the society.
0: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
1: Oh yes. My parents put me always away.
0: A szüleim mindig elraktak engem.
1: But this is something.
0: De ez már valami.
1: I'm not stupid.
0: Én nem vagyok ostoba.
1: Doesn't matter how my parents think.
0: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
1: I live in this 21st century.
0: A 21. században élek.
1: And it is the new age.
0: Ez az új kor.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: And take some drug.
0: És drogot szed az ember.
1: It was your icha.
0: Ez volt
1: your desire, your wish.
0: Az icsád, a vágyad.
1: Your itcha is fulfilled.
0: Az itcsád beteljesült.
1: For whole life.
0: Egész életedre.
1: You become addicted.
0: Mert függő lettél.
1: You can't get rid of it.
0: És nem tudsz megszabadulni.
1: It remains in the system in the body.
0: Ez benn marad a testi rendszerben.
1: It remains this vibration in the brain.
0: A rezgés az agyban marad.
1: So don't go there where you think could be something wrong.
0: Ne menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
1: Icha, desire.
0: Az icha, a vágy.
1: Now monkey had only one wish.
0: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
1: I want to have this basket.
0: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
1: To enjoy the honey.
0: Élvezni szeretném a mézet.
1: But how to get from this man?
0: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
1: He will not let me take.
0: Nem adja oda.
1: Now you know blackmailing can do animals too.
0: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
1: Birds can also do.
0: Madarakban.
1: Every animals can tell, go away, go away, go away.
0: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
1: So now monkey is trying hypnotizing.
0: A majom elkezdte hipnotizálni.
1: Oh man.
0: Embert.
1: Lay basket here.
0: Ember, hagyd már itt a kosarat.
1: Go away.
0: Menj el.
1: Hiszen. Go away.
0: Így csinált, menj már.
1: Man don't know anything.
0: Az embernek fogalma nem
1: he
0: volt.
1: He didn't see still the monkey.
0: Nem látta még a majmot.
1: But the strong energy functions.
0: De az erős energia az működik.
1: So don't wish so strongly unless you don't know the reality.
0: Ne kívánd annyira, ha nem tudod a valóságot.
1: Well, it's constantly saying, oh man, go away.
0: Folyamatosan ezt mondta, ember, menj már innen.
1: Man, go away.
0: Menj már innen, ember.
1: After 10-15 minutes.
0: 10-15 perc múlva.
1: That man decided.
0: Az ember úgy döntött.
1: To go behind the bush.
0: Hogy a bokor mögé vonul.
1: A civilized person.
0: Egy civilizált ember volt.
1: Who have social education.
0: Aki társadalmi neveltetésben
1: részesült. Will not do immediately under the tree.
0: Nem fog a fa alá piszkítani.
1: Because some people base it.
0: Mert lehet, hogy valaki odaül.
1: Animal comes.
0: Állat odajön.
1: So he went about 50 meters far.
0: Úgyhogy
1: behind one bush.
0: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
1: And monkey said.
0: És a majom azt mondta.
1: Jo iccha karhi man mai, hari kripa durlabh nai. Because monkey heard in satsang.
0: Ezt hallotta a majom a satsangon.
1: Whatever you wish.
0: Hogy bármit kívánsz.
1: Nothing is impossible.
0: Semmi sem lehetetlen.
1: By the grace of the God.
0: Isten kegyelméből.
1: He left the basket there.
0: Ott hagyta a kosarat.
1: Monkey was jumping down.
0: A majom leugrott.
1: How quickly?
0: De milyen gyorsan.
1: Within half minute.
0: Fél percben belül.
1: Was already down.
0: Már lejött.
1: Took the basket.
0: Fogta a kosarat.
1: In the neck.
0: Nyakába vette.
1: Climbing up on the top of the banyan.
0: Fölmászott a banyan tetejére.
1: On a tiny branch.
0: És egy kis ágon.
1: So that men can't come up.
0: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
1: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
0: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
1: Other side tail is hanging.
0: Másik oldalon lógott a farka.
1: And basket is in front of him.
0: Előtte a kosár.
1: And the man saw.
0: És az ember meglátta ezt.
1: Oh God.
0: És azt mondta, hogy Istenem.
1: And monkey said.
0: A majom meg így.
1: Now I have it.
0: Na, megszereztem.
1: Yes, now you have it.
0: Megszereztem.
1: But man is sorry for him.
0: De az ember sajnálta őt.
1: And now he's sitting and swinging.
0: És így ült és hintázott.
1: And he tears the cloth.
0: És feltépi a rongyokat.
1: Comes out.
0: Psst. És előjön.
1: Oh, King Cobra.
0: A király kobra.
1: Nagdev. Looking to the man.
0: Ránéz az emberre.
1: To monkey.
0: A majomra.
1: Monkey became completely pale.
0: A majom teljesen lesápadt.
1: See everything yellow.
0: Minden sárgában látott.
1: And tr tr both cord and urine.
0: És bepisírt, bekakírt.
1: He tried to throw away.
0: Próbálta eldobni magától.
1: As soon as he moved.
0: Amint megmozdult.
1: Angry cobra.
0: A mérges kobra.
1: Dispirited cobra.
0: A kétségbe esett kobra.
1: He said, psh!
0: Így csinált.
1: Again he tried to move the basket.
0: Megint megpróbálta megemelni a kosarat.
1: Psh! Oh God.
0: Úristen.
1: Now, he had a burning desire, iccha.
0: Égető vágya, iccsája volt.
1: To enjoy honey.
0: Hogy élvezze a mézet.
1: There was not honey.
0: Nem volt benne méz.
1: It's something funny.
0: Valami vicces volt benne.
1: Now he have only one wish more.
0: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
1: How to get rid of that?
0: Hogy szabaduljak meg tőle?
1: My dear.
0: Kedvesem.
1: In this Kali Yuga.
0: A Kali Yugában.
1: There are different kind of cobras, many.
0: Különböző féle kobrák vannak.
1: Take care.
0: Úgyhogy vigyázz.
1: When once is in your neck.
0: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
1: It's hard, difficult to get rid of it.
0: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
1: Yes. So that cobra.
0: Tehát a kobra.
1: Bite then the snake, the monkey.
0: Megharapta a majmot.
1: And went out.
0: És elment.
1: But after some time.
0: De egy idő után.
1: Monkey had a deep sleep.
0: A majom mélyen elaludt.
1: And fall down.
0: És leesett.
1: Died.
0: És meg is halt.
1: Therefore, it is said.
0: Azt mondják ezért.
1: Without knowing.
0: Tudás nélkül.
1: You should not express your wish.
0: Ne fejezd ki a vágyaidat.
1: We said. Choose the friends. First you should know them how they are.
0: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
1: And drink the water which is properly filtered.
0: És megfelelően tisztított vizet igyál.
1: This is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlab nahi. Therefore good wish, spiritual wish what we have.
0: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
1: Definitely God will fulfill.
0: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
1: And if you are negative.
0: De ha ezek negatívak.
1: Also will fulfill.
0: Akkor is beteljesülnek.
1: But that will be the suffering.
0: De ez a szenvedés forrása lesz.
1: Troubles.
0: A bajoké.
1: So before wishing something.
0: Úgyhogy mielőtt valamit kívánnál.
1: God gave us intellect.
0: Isten adta az értelmet.
1: We shall overthink.
0: Úgyhogy gondold át.
1: You know what we call don't eat hot potato.
0: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
1: Nicely, let it and warm it, cool it.
0: Megvárjuk, még lehűl.
1: Therefore, many children.
0: Sok gyermek.
1: Young children.
0: Fiatal gyermek.
1: Young people.
0: Fiatal ember.
1: They try, they think we will change the whole world.
0: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
1: You know, many, many millions of people.
0: Sok millió ember.
1: Who want to change the world.
0: Aki meg akarta váltani a világot.
1: Where are they?
0: Hol vannak ők most?
1: And world is as it is.
0: És a világ olyan, amilyen.
1: So, Hari Kripa, the grace of the God.
0: Isten kegyelme.
1: Everything helps us.
0: mindenben segít minket.
1: So one day Parvati asked the Shiva.
0: Egy nap Parvati megkérdezte Shivát.
1: Lord.
0: Uram.
1: What you are always talking?
0: Mit mondasz állandóan?
1: And giving sometime yoga.
0: Néha jógát adsz.
1: Vedas.
0: A védákról beszélsz.
1: Upanishads.
0: Upanishadokról.
1: Mantras, yantras, tantras.
0: Mantrákat, yantrákat, tantrákat adsz.
1: I don't understand.
0: Ezt az egészet nem értem.
1: You explain me, but I listen here and goes here.
0: Magyarázol egyiken be, másikon ki.
1: Tell me something very simple.
0: Mondj valami egyszerűt.
1: You know, the women are very straightforward.
0: A nők nagyon egyenesek.
1: They don't want to be complicated.
0: Nem szeretik a bonyodalmakat.
1: That's why they are one step higher developed.
0: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
1: Yeah. We were like a bear.
0: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
1: And like monkey.
0: A majom.
1: So many hair.
0: Olyan sok szőr van alattunk.
1: And we came as a human.
0: Aztán emberek lettünk.
1: It is upgraded.
0: Ez már felfelé emelkedés.
1: But still, we have beard.
0: De még mindig szakállasak vagyunk. Bajszosak.
1: So big hair.
0: Ilyen nagy tesszőrünk van.
1: And I'm jealous.
0: És féltékeny vagyok.
1: The women have nothing.
0: A nőknek semmi nincs az arcukon.
1: Every day man goes and do like.
0: A férfiak minden nap ezt csinálják.
1: And his wife is coming.
0: És jön a feleség.
1: And she only do like this.
0: És a feleség ennyit csinál.
1: So, next life we will be upper.
0: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
1: Let's come to Satyuga.
0: Hadd jöjjön el a Satyuga.
1: So, Parvatiji said.
0: Parvatiji azt mondta.
1: Lord.
0: Uram.
1: Tell me something simple.
0: Egyszerűt mondj.
1: What is your opinion?
0: Mi a véleményed?
1: What you create all, did you experience?
0: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
1: Yoga is by Shiva.
0: Yoga a Shivától jön.
1: Mantra is by Shiva.
0: A mantra Shivától
1: jön. Yantra is by Shiva.
0: Yantra is.
1: Tantra is by Shiva.
0: Tantra is Shivától jön.
1: You know what is tantra?
0: Tudod, mi a tantra?
1: Tantra is the science.
0: A tantra tudomány.
1: Tantra is like a holy book.
0: A tantra olyan, mint egy szent könyv.
1: You know, it's like a Mahabharata.
0: Olyan, mint a Mahabharata.
1: Srimad Bhagavatam.
0: Vagy a Srimad Bhagavatam.
1: Or Ramayan.
0: Vagy a Ramayana.
1: All holy books.
0: Vagy minden más szent könyv.
1: This is Mahayan tantra.
0: A Mahayan
1: from
0: tantra.
1: The Buddhist.
0: A buddhisták Mahayan tantrája.
1: If you read that.
0: Ha azt elolvasod.
1: Then you will know what is tantra.
0: Akkor tudni fogod, mi a tantra.
1: But of course in West.
0: Persze nyugaton.
1: That tantra people are not happy.
0: Ettől a tantrától az emberek nem
1: boldogok. They like to have tantras.
0: Ők szeretik a tantrákat.
1: What you call with the all naked postures.
0: Különböző mesztelen pozíciókkal.
1: And that they buy in the market immediately.
0: És ezt a piacon azonnal megveszik.
1: So there you see.
0: És látod.
1: What is in the mind of this Western mentality?
0: Vagy mi van a nyugati elme mentalitásában?
1: It was not.
0: Ez nem így volt.
1: But in the last two centuries.
0: Az elmúlt két évszázadban.
1: It developed in them.
0: Így fejlődött ki.
1: And that have destroyed.
0: És ezt tette tönkre.
1: The whole society.
0: Az egész társadalmat.
1: This is a commercial business.
0: Ez üzleti jellegű.
1: And this kind of money which you earn.
0: És ez a pénz, amit így keresel.
1: It will not bring happiness in your family.
0: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
1: Unfortunately,
0: sajnos,
1: nowadays,
0: manapság,
1: the commercial people,
0: a kereskedők,
1: they see the women,
0: látják a nőket,
1: as a commercial model,
0: üzleti áruként, tárgyként,
1: and here women fail,
0: és itt buknak el a nők.
1: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
0: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
1: But they sold themselves.
0: De eladják magukat.
1: That is not good for them.
0: És ez nem jó nekik.
1: I hope.
0: Remélem.
1: One day the women will wake up.
0: Egy nap a nők felébrednek.
1: I have nothing against women.
0: Nincs bajom a nőkkel.
1: And I have nothing against if they are naked. No problem.
0: És azzal sincs gondom, ha mesztelenek.
1: Because she or me, we were all born naked.
0: A nők is és én is mesztelenül születtünk.
1: But there is a developing a culture.
0: De van egy kifejlődött kultúra.
1: Where the dignity of the human body.
0: Ahol az emberi test méltósága.
1: And it is not for selling.
0: Nem eladásra való.
1: So, well, there are many things.
0: Na, sok minden van.
1: So, Parvati ji saying something.
0: Parvati ji mondott valamit.
1: What did she say?
0: Mit mondott? Simple, keep something.
1: Yes,
0: simple.
1: Very simple things.
0: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
1: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
0: Az Úr Sivának meg volt minden válasza.
1: So, we were talking this.
0: Erről beszéltünk.
1: Tantra.
0: A tantráról.
1: Tantra is a philosophy.
0: A tantra bölcselet.
1: Tantra is a very wise wisdom books.
0: A tantra bölcsessége könyve.
1: And that was developed by Buddhist.
0: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
1: But not this what you are thinking of tantra book.
0: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
1: So there are many, many books written and also in Jainas.
0: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
1: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
0: Különböző mágia és ilyen dolgok.
1: This I don't want to open.
0: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
1: Because there is something people can do something.
0: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
1: So that subject was not my interest.
0: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
1: because who use the do this will one day also will be suffering in that way.
0: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
1: So it is a black magic.
0: Ez fekete mágia.
1: And that it will one day come back to us.
0: És egy nap ez visszaszáll ránk.
1: So when we are talking about tantra,
0: tehát amikor a tantráról beszélünk,
1: it is the holy books.
0: Ezek szent könyvek.
1: It is a knowledge.
0: Ez tudás.
1: Body, mind, consciousness.
0: Test, elme, tudat.
1: God.
0: Isten.
1: So it's a different way explained.
0: Különböző magyarázat.
1: About nature.
0: A természetről.
1: Consciousness.
0: A tudatról.
1: Everything.
0: Mindenről.
1: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
0: Shivji adta ezt a tudományt.
1: So Parvati is saying.
0: Parvati azt mondja.
1: Lord.
0: Uram.
1: Give me something simple things.
0: Egyszerűt adj.
1: You are too complicated.
0: Túl bonyolult vagy.
1: Who dare to say him?
0: Ki mer ilyet mondani neki?
1: But Parvati is a faithful of Shiva.
0: De Parvati hűséges Shivához.
1: She said, oh, it's very easy.
0: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
1: Do you want to know the easiest technique?
0: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
1: Yeah.
0: Igen.
1: Yes.
0: Igen.
1: Will I be perfect in everything?
0: Mindenben tökéletes leszek tőle.
1: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
0: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
1: Yeah, some techniques you have to learn and do tapasya.
0: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
1: But she said, don't tell me stories.
0: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
1: Yes. I asked you.
0: Megkértelek.
1: What is your own experience?
0: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
1: Did you examine this all?
0: Ezt megvizsgáltad.
1: Did you experience this all?
0: Mindet megtapasztaltad.
1: But you know, no one can defeat Shiva.
0: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
1: Except Bhasmasur.
0: Kivéve Bhasmasur.
1: You know, Bhasmasur said, Shivji, now I will put my hand on you and burn you.
0: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
1: And you know, in the Himalayan hills,
0: a Himalayan
1: was running.
0: Hegyekben futott Shivji.
1: That time became the joggings.
0: Akkor jött elő a futása.
1: Oh jogging. My God, not only Shiva himself.
0: Nem csak Shiva maga.
1: Many cobras also here.
0: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
1: Yes. Shivji is running.
0: Shivji futott.
1: Cobra doesn't dare to go out.
0: A kobra nem mert leszállni.
1: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
0: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
1: Our Prime Minister of India.
0: India miniszterelnöke.
1: Let declare the yoga day.
0: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
1: International Day of Yoga.
0: A joga nemzetközi napját.
1: 21st of June.
0: Június 21-ét.
1: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
0: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
1: To get in touch with all yoga studios, yoga centers.
0: Hogy minden joga stúdióval központtal lépjenek kapcsolatba.
1: Invite them and let practice and celebrate.
0: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
1: The Indian Navy.
0: Az indiai hadsereg.
1: They had to practice on the boat.
0: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
1: The Air Force.
0: A légierő.
1: They were practicing in aeroplane.
0: A repülőgépen.
1: And the Jet Airways of India.
0: És Jet Airways India.
1: Pull off the Jet Airways. They were all practicing asanas inside.
0: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
1: Without safety belt.
0: Biztonsági öv nélkül.
1: All armies,
0: az egész hadsereg,
1: police station, schools,
0: rendőrök, iskolák,
1: social centers,
0: társadalmi központok,
1: every villages,
0: minden egyes faluban.
1: People never liked yoga.
0: Az emberek sose szerették a jogát.
1: But they want to be the, because I am also yogi. My prime minister must know that we are all yogi.
0: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
1: And you can't imagine.
0: És nem tudod elképzelni.
1: That day.
0: Azt a napot.
1: In India.
0: Indiában.
1: Was most beautiful.
0: A legcsodálatosabb volt.
1: Everywhere.
0: Mindenhol.
1: That picture was.
0: Az a kép.
1: I think.
0: Azt hiszem.
1: It was never like that.
0: Soha nem volt még ilyen.
1: But I hope it will be ever.
0: Remélem, hogy örökre így marad.
1: So. That wish.
0: Ez a kívánság.
1: Iccsa shakti.
0: Az iccsa shakti.
1: Can come true.
0: Győzhet.
1: Experience.
0: Megtapasztalhatod.
1: So, Bhagavan Shiva said to Parvati.
0: Bhagavan Shiva azt mondta Parvatinak.
1: Umma kahu anubhav apna Hari bhajan ek satya Jagat sab sapna. O Parvati, O Umma.
0: O Parvati, O
1: Umma. Umma Parvati.
0: Umma Parvati.
1: उमा कहूं निज अनुभव अपना आई टेल यू माय ओन एक्सपीरियंसेस
0: शायद तपस्तरातुमत मंदम नकेद
1: हरि भजन एक सत्य द अल्टीमेट ट्रुथ इज अ डिवोशन टू द गॉड प्रेयर्स मेडिटेट मंत्रास
0: अ वेक्षे इगसग इष्टन सरेतेते इमा मेडिटेशन मंत्र
1: हरि मींस विष्णु
0: हरि विष्णु
1: Shiva adores Vishnu.
0: Shiva imádja Vishnut.
1: And Vishnu adores the Shiva.
0: Vishnu imádja Shivát.
1: Uma kahun nij anubhav apna. I tell you my own experience.
0: Az én tapasztalatomat mondom neked.
1: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
0: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
1: Because now is Kali Yuga.
0: Mert most Kali Yuga van.
1: Therefore it is in Ramayana again written.
0: Ezért a Ramayana-ban azt írják.
1: Kali Yuga keval naam adhara. Sumer sumer nar hoy bhav para. So you know?
0: Tudjátok ezt.
1: Dharamji is my sakshi. Evidence.
0: Dharamji a sakshim, a bizonyítékom.
1: So you think that Swamiji is making his own poetry.
0: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget.
1: Kali Yuga keval naam adhara. Adhar.
0: Ez adhar.
1: This is a very important.
0: Ez fontos.
1: Adhar word is great.
0: Ez adhar, mint szó, nagyszerű.
1: This tree is standing on the roots.
0: Ez a fa gyökerein áll.
1: Adhar.
0: Az adhar.
1: This house is standing on the foundation.
0: A ház az alapon áll.
1: Adhar.
0: Ez is adhar.
1: Children are growing and happy with the protection adhar of the parents.
0: A gyermekek a szülők adharjával védelménél boldogok.
1: Our body is existing with adhar of our heart.
0: A test a szív adharjával működik.
1: And many other organs.
0: És egyéb szervekkel.
1: Adhara.

0: someone supports us for studying.
1: Az áthár a tudományos támogatás.
0: Are giving some money.
1: Vagy pénzt ad.
0: Helping us.
1: Segít bennünket.
0: Adhar.
1: Áthár.
0: That's very important.
1: Ez fontos nagyon.
0: So Kali Yuga keval naam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
1: Kali Yuga csak azért maradt fenn.
0: On the name of the God.
1: Mert itt van Isten neve.
0: Because of the spiritual people.
1: Mert a spirituális emberek.
0: And some many saints.
1: És sok szent.
0: This world is still surviving and existing.
1: A világ azért van és él túl.
0: Because you people like you.
1: Mert hozzátok hasonló emberek.
0: Positive.
1: Pozitív.
0: Praying.
1: Imádkozó.
0: Guru Bhakti.
1: Guru Bhaktival rendelkező.
0: Etc.
1: Emberek.
0: Those rishis whom we don't have seen even.
1: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
0: And they said, if you see me or not, it's not important.
1: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
0: But we are here.
1: De itt vagyunk.
0: To protect this earth.
1: Hogy megvédjük ezt a földet.
0: And protect all.
1: És mindent megvédünk.
0: So that is Adhar.
1: Ez az Adhar.
0: Who supports us.
1: Aki minket támogat.
0: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
1: A Kali Yuga a spiritualitáson él túl.
0: That is that.
1: Erről van szó.
0: So Kali Yuga keval naam adhara sumir sumir nar hoy bhavapara. O human.
1: O ember.
0: Repeat, repeat, repeat your mantra.
1: Ismételd, ismételd a mantrádat.
0: That you can cross this ocean of the ignorance.
1: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So, Iccha Shakti.
1: Tehát az Iccha Shakti.
0: Is a very strong power.
1: Nagyon erős erő.
0: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
1: Ez a csakrákban rejlik.
0: In Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrában.
0: Iccha Shakti.
1: Van az Iccha Shakti.
0: Firga Para Shakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
1: Shaktiból csak egy van.
0: But she have different role.
1: De különböző szerepei vannak.
0: How is possible?
1: Ez hogy lehet?
0: Now I know.
1: Most már tudom.
0: There is one old man.
1: Volt egy öreg ember.
0: What?
1: Mi? Micsoda?
0: Old man.
1: Öreg ember.
0: Old man's father came.
1: Eljött az öreg ember apja.
0: And said, how are you, my son?
1: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
0: Next one came.
1: Jött a következő.
0: How are you, my brother?
1: Hogy vagy, testvérem?
0: Third one came. How are you, friend?
1: Harmadik jött. Hogy vagy, barátom?
0: Fourth one came. How are you, my husband?
1: Negyedik, hogy vagy, férjem?
0: Other one comes. How are you, my son?
1: Következő, hogy vagy, fiam?
0: My father.
1: Apám.
0: My uncle.
1: Nagybácsim.
0: One man.
1: Egy férfi.
0: Have so many forms.
1: Ilyen sok formában.
0: Grandson.
1: Unoka.
0: Son.
1: Fiú.
0: Father.
1: Apa.
0: And friends and husband.
1: Barát és férj.
0: Person is only one.
1: Csak egy személy.
0: Relations are different.
1: De a kapcsolatai eltérőek.
0: So, through which angle we see.
1: Hogy milyen szögből látjuk őt.
0: All religions are one.
1: Minden vallás egy.
0: Some principles are different.
1: Néhány alapelv eltér.
0: They believe in God.
1: Ők hisznek Istenben.
0: We believe in the God.
1: Mi is hiszünk Istenben.
0: One like to believe only nirakar.
1: Valaki csak a nirakárban akar hinni.
0: One would like to have a picture.
1: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Long ago.
1: Nagyon régen.
0: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
1: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
0: And there was no statues.
1: Nem voltak szobrok.
0: Because in Christianity they did not believe.
1: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
0: The worshipping a

0: statue.
1: Hogy egy szobrot imádjanak.
0: Because they believe only in Nirakar.
1: Mert csak a Nirakarban hittek.
0: Holy Father.
1: A Szent Atyában.
0: Even they would not put the statue of the Jesus.
1: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
0: And there is no picture of the Holy Father.
1: És a Szent Atyáról nem volt kép.
0: But people had difficulties.
1: De ezen nehézsége volt az embereknek.
0: They want to have the form.
1: Kellett forma.
0: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
1: Jézusról sok kép és szobor van.
0: Holy Mother.
1: A Szent Anyáról.
0: Holy Saints.
1: A szentekről.
0: We print on the postcards.
1: Képes lapokra nyomtatjuk őket.
0: Because it's easy to go through this.
1: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
0: So that picture.
1: Ez a kép.
0: Though it is only picture.
1: Bár csak kép.
0: Or the statue is only a statue.
1: A szobor csak szobor.
0: But that is Aadhar of our belief.
1: De a hitünk Aadhárja.
0: That Aadhar means now our belief.
1: Az Aadhár a hitünk most.
0: And we believe on that one.
1: És ebben hiszünk.
0: So we go there, a shelter to that temple or church or etc.
1: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
0: Therefore it is written everything clearly.
1: Ez világosan le van írva.
0: So willpower.
1: Tehát akaraterő.
0: Adhya Shakti. My God. That is something great.
1: Ez valami nagyszerű.
0: Mool Shakti. That's another great.
1: Ez másik nagyszerű.
0: Brahma Shakti. So Shakti is everywhere.
1: Shakti mindenhol ott van.
0: Without her.
1: Nélküle.
0: Nothing can be alive.
1: Semmi nem él.
0: Nothing can move.
1: Semmi nem mozog.
0: Everything will be frozen.
1: Minden lefagy.
0: But Shakti means not a woman.
1: De Shakti nem egy nő.
0: Not feministic.
1: Nem nőies.
0: But more we in these philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
1: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
0: But Shakti have men too.
1: De a férfiakban is van Shakti.
0: You know, when you are completely exhausted.
1: Ha teljesen kimerült vagy.
0: Tired.
1: Fáradt.
0: I have no energy.
1: Azt mondod, nincs energiám.
0: So she's in you.
1: Ő benned van.
0: Yes? So without Shakti, nothing can move.
1: Shakti nélkül semmi nem mozog.
0: You know, Dadayaramji.
1: Dadayaramji.
0: He was walking very quickly and this and that, everything, no?
1: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
0: And now we inspired him.
1: És most mi inspiráltuk őt.
0: We gave him bitter salt.
1: Adtunk neki keserű sót.
0: And he will walk like this.
1: És így fog ezután menni.
0: Bitter kadva, namak pili ab jayenge dheere. Swamiji, good night. No, it's not like that.
1: No, nem így lesz.
0: So, Shakti is only one.
1: Tehát Shakti csak egy.
0: But
1: de
0: in different form.
1: Más formákban.
0: Example.
1: Például.
0: From the powerhouse.
1: Az erőműből.
0: Energy is coming.
1: Jön az energia.
0: Electricity.
1: Az elektromosság.
0: Now that same electricity power.
1: Ugyanez az elektromos erő.
0: Is in this microphone.
1: Van a mikrofonban.
0: Same in the camera.
1: Ugyanez a fényképezőgépben.
0: Same in the amplifier.
1: A hangosítóban.
0: In the light.
1: Erősítőben, fényben.
0: In the car.
1: Az autóban.
0: Battery.
1: Elemekben.
0: Everywhere is the same power.
1: Mindenhol ugyanez az erő van.
0: But in different form.
1: Más formákban.
0: This power can kill us.
1: Ez az erő megölhet minket.
0: And this power can save our life.
1: És megmentheti az életünket.
0: We should know how to use it.
1: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
0: Ati sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
1: A túl sok mindenből tilos.
0: Yeah. So sometime they give electric shock for the pain somewhere.
1: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
0: Yeah, it's good.
1: Az jó.
0: But if somebody will come and connect the cable.
1: De ha valaki összeköti a kábeleket.
0: Oh God.
1: Akkor.
0: It will. Shakti will awake.
1: De jó Isten, a Shakri fölébred.
0: Kundalini will jump and pssst, finish.
1: Kundalini ugrik egyet és vége.
0: For Hamesha, for everywhere.
1: Mindenhol.
0: then this Shakti goes.
1: Aztán elmegy ez a Shakti.
0: How?
1: Hogyan?

0: There's one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znáte, vaš intelekt je upravo.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce upravo.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellect je upravo na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
2: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
0: Your thoughts are too much restrictive.
1: A gondolataid túlságosan csapongóak.
2: Vaše misli su još uvijek previše destruktivne i ometaju vas.
0: It means that very concrete, the a very clear aim is missing in your life.
1: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
2: To znači da vam nedostaje u životu konkrétan, vrlo jasan cilj.
0: Still you are not sure what you want.
1: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
2: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
0: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
1: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
2: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
0: For example, you decided to go to Adriatic coast.
1: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
2: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
0: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
1: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
2: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
0: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
1: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
2: Na putu na rádió čujete kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
0: So you change the way.
1: Így hát megváltoztatod az utadat.
2: I tako promijenite rutu.
0: You come to the hotel.
1: Odaérsz a hotelbe.
2: Dođete u hotel.
0: And you check in.
1: Bejelentkezel.
2: I prijavite se.
0: And you want to go for ski.
1: El akarsz menni síelni.
2: Želite otići na skijanje.
0: And when you go out of your room again, go for skiing.
1: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
2: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
0: You find advertising there.
1: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
2: Naiđete na reklamni oglas.
0: New opening sauna. Gratis.
1: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
2: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
0: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
1: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább szaunázom.
2: Pa kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
0: And in the sauna, there's talking.
1: A szaunában pedig beszélgetnek.
2: A u sauni čujete razgovor.
0: Tomorrow in the wave will be football match.
1: Holnap vépen futball meccs lesz.
2: Sutra će biti nogometna utakmica.
0: And every participant will get free pizza.
1: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
2: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
0: And there will be some more interesting things.
1: És még más sok minden érdekes lesz.
2: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
0: So you take your car and come to Vape.
1: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
2: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu
0: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
1: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
2: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
0: This means there are possibilities.
1: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
2: To znači da postoje mogućnosti.
0: The possibilities of changing in your mind.
1: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
2: Mogućnost da promijenite mišljenje.
0: And why it is? Because the aim is not clear.
1: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
2: A to se događa jer nemate jasan cilj.
0: But if its aim is clear.
1: De ha a cél tiszta.
2: Ako pred sobom imate jasan cilj.
0: That you have to be at Adriatic coast.
1: Hogy az Adriára kell érned.
2: Da morate biti na Jadranu.
0: Because your wedding ceremony is waiting.
1: Mert ott lesz az esküvőd.
2: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
0: Then definitely you will go to your wedding and not for skiing.
1: Akkor bizonyosan odamész az esküvődre, nem pedig síelni.
2: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
0: So some things should be very clear, intensive, good aim.
1: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
2: Zato treba imati dobar, intenzívan i jasan cilj.
0: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
1: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
2: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
0: So your aim should be clear.
1: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
2: Zato trebate imati jasan cilj.
0: Nothing can change me.
1: Semmi sem változtathat meg engem.
2: Ništa me ne može promijeniti.
0: Sun and moon can change their direction.
1: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
2: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
0: But I will not change my direction.
1: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
2: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
0: I will not change my path.
1: Nem változtatom meg az utamat.
2: Neću promijeniti svoj put.
0: Because I know.
1: Mert tudom.
2: Jer ja znam.
0: What I want.
1: Hogy mit akarok.
2: Što želim.
0: Doesn't matter what people are talking.
1: Nem számít, mit mondanak az emberek.
2: Nema veze što ljudi govore.
0: I know what it is.
1: Én tudom, hogy mi az.
2: Ja znam o čemu se radi.
0: There's one man.
1: Van egy ember.
2: Bio jedan čovjek.
0: And he had one vision.
1: Volt egy elképzelése.
2: Ima jednu viziju.
0: In vision he saw a very beautiful light and God.
1: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
2: U svojoj viziji vidio prekrasno svjetlo i Boga.
0: He saw it.
1: Látta.
2: Vidio je.
0: And it is very clear in his mind.
1: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
2: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
0: But other people will say he is stupid.
1: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
2: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
0: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
1: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
2: Svima kojima priča o tome misliće da mu fali koje šeraf u glavi.
0: But he knows what he has seen.
1: De ő tudja, mit látott.
2: Ali on zna što je vidio.
0: Practical experiences.
1: Gyakorlati tapasztalatok.
2: Praktično iskustvo.
0: As long as we don't have practical experience,
1: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
2: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
0: there will be always possibilities.
1: Mindig lesznek lehetőségek.
2: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
0: Of changes.
1: A változtatásra.
2: Mogućnosti promjena.
0: Thousand times you can read the book.
1: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
2: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
0: But if you have no experiences practically.
1: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
2: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
0: Still you take like a theory.
1: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
2: Za vas će to još uvijek biti teorija.
0: Recently I heard in someone talking in radio.
1: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
2: Nedavno sam čuo neko kako priča na radiju.
0: When you read in a book how to make aeroplane.
1: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
2: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
0: And pictures of the aeroplane.
1: És képeket látsz a repülőgépről.
2: I u knjizi postoje slike tog aviona.
0: And how to fly the aeroplane.
1: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
2: Instrukcije kako letiti tim avionom.
0: But still is only theory.
1: Ez még mindig csak elmélet.
2: Ali to je uvijek samo teorija.
0: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
1: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
2: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
0: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
1: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
2: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
0: That inner feeling.
1: A belső érzés.
2: Taj unutarnji osjećaj.
0: Something awakes in you.
1: Valami felébred benned.
2: Nešto se u vama probudilo.
0: Suddenly something is awakened.
1: Hirtelen valami felébredt.
2: Odjednom se nešto probudilo.
0: And you know what you want.
1: És tudod, hogy mit akarsz.
2: I vi tada znate što želite.
0: And then you decide.
1: És akkor eldöntöd.
2: I tada odlučite.
0: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
1: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
2: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
0: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
1: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
2: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
0: Certain discussions.
1: Bizonyos beszélgetések.
2: Određene diskusije.
0: Certain books.
1: Bizonyos könyvek.
2: Knjige.
0: Certain societies.
1: Bizonyos féle társaságok.
2: Društvo određenih ljudi.
0: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
1: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
2: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
0: The negative talking.
1: A negativ beszélgetések.
2: Negativno govorenje, razgovori.
0: Even it can create the doubts towards God.
1: még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
2: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
0: Even they can crucify the God.
1: Még Istent is keresztre feszítik.
2: Oni mogu čak razapeti Boga.
0: So the human intellect is also very sensible, very sensitive.
1: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
2: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
0: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
1: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
2: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
0: So you can just steer it in from this direction to that direction.
1: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
2: Možete ga ukrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
0: For example.
1: Például.
2: Na primjer.
0: When you go here in the sauna.
1: Ha most itt elmész a szaunába.
2: Ako idete u saunu.
0: There are both kind of sauna.
1: Mindkétféle sauna van.
0: Mix and separate.
1: Kevert és különálló.
2: Postoje razdvojna i miješana sauna.
0: But it is very clear.
1: De ez nagyon világos.
2: Ali vrlo jasno.
0: What they in German say selbstverständlich.
1: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
2: Samo po sebi se razumije.
0: Everybody go in sauna without dress.
1: Mindenki ruha nélkül megy be a szaunába.
2: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
0: No journalist write negative about this.
1: Egy újságíró se ír negatívat erről.
2: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
0: Or you go what you call the FKK.
1: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy nudista telepre.
2: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
0: No journalist writes bad about this.
1: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
2: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
0: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
1: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
2: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
0: That is not self-evident.
1: Ez nem magától értetődő.
2: To više nije samo po sebi razumljivo.
0: So you see how you are steering the consciousness, the intellect of the people.
1: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
2: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
0: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
1: Egy dolgot elfogadunk és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
2: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
0: And that is the biggest problem in the world.
1: Ez a legnagyobb probléma a világon.
2: I to je najveći problem u svijetu.
0: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
1: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
2: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
0: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
1: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
2: I onda vaš vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
0: So you accept or you don't accept what changes in you.
1: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
2: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
0: It changes in you that it brings disturbances in you.
1: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
2: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
0: It creates negative vrittis.
1: Negativ vrittiket kelt.
2: Stvara negativne vrittije.
0: And negative vrittis are like a lemon in the water, in the milk.
1: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
2: A negatívni vritti sú poput limonovog soka u mlieku.
0: So milk is your spiritual sadhana.
1: A tej, a te spirituális sádanád.
2: Mlieko je vaša duchovna sadhana.
0: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana, mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
1: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
2: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
0: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
1: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz a különböző pletykák formájában.
2: A limunove kapi su oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
0: So it's pity that milk is spoiled.
1: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
2: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
0: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
1: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
2: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
0: Maximum you can try to make a cheese out of it.
1: Maksimum sajtot lehet belőle csinálni.
2: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
0: Everything is cheese.
1: Minden csupa sajt.
2: Sve postaje sir.
0: In German they say alles Käse.
1: Németek azt mondják, minden sajt.
2: U njemačkom postoji izreka koja kaže, ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
0: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
1: Akkor már minden sajt, nem askézis.
2: Svamiđi se poigrao riječima, Käse je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
0: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas which you made years and years long with great confidence and with great love.
1: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
2: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
0: You know there's one story about Lord Shiva and Parvati.
1: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
2: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
0: And there was one rishi called Narada.
1: És volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
2: I bio jedan rishi Narada.
0: And Narada's politics was very famous.
1: Náradának nagyon híres volt a politikája.
2: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
0: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
1: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni, és hogyan lehet az embereket összeveszíteni, és aztán megint kibékíteni.
2: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
0: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
1: Mindig azt gondolta, a Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
2: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
0: He was jealous.
1: Féltékenykedett.
2: Bio ljubomoran.
0: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least while praying.
1: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
2: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
0: And when something happens, negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
1: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
2: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
0: One man left his wife.
1: Egy ember elhagyta a feleségét.
2: Jeden je muškarec napustio svoju ženu.
0: Because of other wife.
1: Egy másik nő miatt.
2: Zbog druge žene.
0: And his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
1: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
2: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
0: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
1: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
2: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
0: She can't sleep.
1: Nem tud aludni.
2: Jer ne može spavati.
0: Even she take medicine.
1: Még gyógyszert.
0: Sleeping tablets.
1: Szed altatókat.
2: Csak uzima lékove za spavanje.
0: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
1: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
0: What's he thinking before going to sleep?
1: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
2: Én te pszicholog postavlja pitanje, o čemu ona razmišlja prije nego što ide spavati?
0: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
1: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
2: Odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
0: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him, and I wake up so angry.
1: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
2: Žena je pričala, recimo i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
0: So psychologist, he realized.
1: A pszichológus rádöbbent.
2: Pszichológia shvatio.
0: How to bring her in sleeping.
1: Hogy hogyan és segítsen neki az elalvásban.
2: Kako da je pomogne da zaspe.
0: Next time he told her.
1: Legközelebb azt mondta neki.
2: Kod sljedeće seance joj je rekao.
0: Please don't tell anybody.
1: Ne mondj már semmit, kérlek.
2: Nemoj više ništa govoriti.
0: Just for your information.
1: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
2: Samo za tvoju informáciu.
0: Your ex-husband.
1: A volt férjed.
2: Tvoj bivši muž.
0: And this lady.
1: És ez a hölgy.
2: Ta njegova žena.
0: They are together like a goat and tiger.
1: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
2: Imaju odnos poput tigra i koze.
0: He beat her yesterday.
1: A férfi megverte tegnap a nőt.
2: On je juče tukao.
0: She's in hospital.
1: Már kórházban is van.
2: I ona sad u bolnici.
0: And he's at police station.
1: A férfi pedig a rendőrségen.
2: A on je u policijskoj postaji.
0: And that's all.
1: Ennyi.
2: I to je sve.
0: She went home.
1: A hölgy hazament.
2: Žena otišla kući.
0: And next day she phoned to the psychologist.
1: Másnap felhívta a pszichológust.
2: I sljedeći dan nazvala psihologa.
0: Dear doctor.
1: Kedves doktor úr.
2: Dragi doktore.
0: What miracle happened?
1: Milyen csoda történt?
2: Dogodilo se čudo.
0: I slept today 11 hours.
1: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
2: Danas sam spavala 11 sati.
0: Without sleeping tablets.
1: Altató nélkül.
2: I to bez tableta.
0: He said, well, I started new therapy.
1: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
2: Én rekao, započel sam novu terapiju.
0: She said, please, can you continue this therapy with me?
1: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
2: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
0: So jealousy person,
1: tehát a féltékeny ember,
2: ljubomorna osoba,
0: always thinks negative.
1: Mindig negatívat gondol.
2: Uvijek negativno razmišlja.
0: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
1: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
2: Misli ljubomorne osobe su destruktívne.
0: Towards other.
1: Mások irányában.
2: To prema drugima.
0: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
1: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
2: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
0: God protect us from jealousy.
1: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
2: Neka nas Bog

0: čuju.
1: I to u velikoj mjeri.
2: From one religion to other religion.
0: Egyik vallás a másik iránt.
1: Ljubomora jedne religije na drugu religiju.
2: That's a sect.
0: Az egy szekta.
1: Ovi su sekta.
2: That's other religion.
0: Az egy másik vallás.
1: To je druga religija.
2: These are like eating meat.
0: Ezek húst esznek.
1: Ovi jedu meso.
2: Alcohols.
0: Alkoholt isznak.
2: Are vegetarians.
0: Ezek vegetáriánusok.
1: Meditating. Vegetariánci, meditálnak.
0: Ezek meditálnak.
2: Why they are writing like negative like this?
0: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
1: Zašto se pišu takve negativne stvari?
2: It is jealous.
0: Féltékenység az oka.
1: Zbog ljubomore.
2: And now it is a new in modern life.
0: És most a modern életben még valami új is van.
1: V modernom načinu životu.
2: To destroy some company, some destroy some company leaders.
0: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot vagy vállalati vezetőt vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
1: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menadžeri te kompanije.
2: To start the negative humor. Rumor.
0: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak vagy rossz hírt keltenek.
1: Da bi se izazvala negativna govorkanja.
2: That is in modern civilization the one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
0: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkretegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
1: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
2: That is jealous.
0: Ez a féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: Economical jealous.
0: Gazdasági féltékenység.
1: Ekonomska ljubomora.
2: Jealous of the age.
0: A kor féltékenysége.
1: Ljubomora na dobnici.
2: Jealous of the beauty.
0: A szépség féltékenysége.
1: Ljepotu.
2: Jealous of the success.
0: A siker féltékenysége.
1: Ljubomora zbog uspjeha.
2: Many, many kind of.
0: Sok-sok féle.
1: I mnogo takvih oblika.
2: But this is illness.
0: De ez egy betegség.
1: Ali to je bolest.
2: And this illness is infected nearly all creatures.
0: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
1: I to je bolest zahvatila gotovo sva bića.
2: In the plants there is also jealous.
0: A növényekben is benne van a féltékenység.
1: I kod biljaka postoji ljubomora.
2: In the stones there is jealous.
0: A kövekben is ott a féltékenység.
1: I kod kamenja.
2: When they have their power, then they try to dominate.
0: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
1: Onek o tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
2: On different constellation.
0: Különböző konstellációkon.
1: U različitim konstellacijama.
2: Therefore, ezért human have got intellect.
0: Az embernek intellektusa van.
1: Človek ima intelekt.
2: Human knows what is a destructive thoughts and which is not a destructive thought.
0: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
1: Človek môže rozlikovati, što je destruktívna mysl a što nie.
2: So human can avoid.
0: Így hát az ember el tudja kerülni.
1: Zato človek môže izbieči.
2: Because human understands.
0: Mert az ember megért.
1: Mert človek rozumie.
2: Human can avoid, human can forgive.
0: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
1: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
2: And human can correct.
0: És az ember tud javítani.
2: Change the negative into positive.
0: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
1: Človek môže spravljati, promieniti negatívnu u pozitívnu.
2: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Ljubomora.
2: So Narada.
0: Így hát Narada.
2: He was jealous about Shiva and Parvati.
0: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
1: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
2: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
0: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
1: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
2: But carefully.

0: da je uvatočan.
1: Ali oprezno.
2: So he went to Parvati.
0: Ide elmen Parvatihoz.
1: I tako je otišao kod Parvati.
2: And he was talking nice to her.
0: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
1: I ljubazno je s njom razgovaral.
2: And very nice about Shiva.
0: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
1: Jako je lijepo govori o Shivi.
2: Because he knew that she loves Shiva.
0: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
1: Jer je znao da ona voli Shivu.
2: So he was talking so great about him.
0: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
1: I zato je veličao Shivu.
2: Till her heart was completely melted.
0: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
1: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
2: And then he said.
0: És akkor azt mondta Narada.
1: I tada ő rekel.
2: But you know, we don't understand him.
0: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
1: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
2: We think he love only Parvati.
0: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
1: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
2: But there are many other.
0: De sok más is van.
1: Ali postoji mnogi drugi.
2: Other bhaktas.
0: Más bhakta.
1: Druge bhakte.
2: So he has no time for Parvati at all.
0: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
1: Zato on zapravo nema vremena za Parvati.
2: He only uses you, that's all.
0: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
1: On te samo iskoristava.
2: When he needs something, he's nice to you.
0: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
2: Is not true?
0: Nem így van.
1: Ako nešto
2: yes,
1: treba, onda je dobar
2: mondta,
1: prema tebi.
0: De, igen, így van.
2: This is a blackmailing.
0: Ez már egy ilyen sötét
2: When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say let's read the Lilamrit.
0: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
2: Or good night.
0: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
1: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja je zapravo ucjena. I kad vas neko ucijeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilu Amrit ili kažete laku noć.
2: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
0: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
1: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
2: He created in her some doubts.
0: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
1: I Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
2: And he said to her, don't go near to him.
0: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
1: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
2: His body is full of poison.
0: A teste tele van méreggel.
1: Njegove tijelo puno otrova.
2: You know, he drank the poison.
0: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
1: Jer ti znaš da je on popio otrov.
2: When the devas and rakshasas, they were poor, churning the ocean and nectar came and poison came.
0: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
1: Onda kad su devi i rakshase bučkali oceán, pa su isplivali i nektar i otrov.
2: So if you touch his body,
0: ha csak megérinted a testét.
1: Dotakneš tijelo.
2: Transcendental process.
0: Van egy transzcendentális folyamat.
1: Događa se transcendentalni proces.
2: You will be poisoned.
0: Hogy meg leszel mérgezve.
1: I ti ćeš se otrovati.
2: His body is so bitter.
0: A teste annyira keserű.
1: Njegove tijelo tako gorko.
2: Did you ever test with the tongue his body?
0: Bármikor is megízleted a testét a nyelveddel?
1: Jesi ikada jezikom kušala njegovo tijelo?
2: No.
0: Nem.
1: Nisam.
2: You see on the middle of the tongue.
0: Látod, a nyelv közepén.
1: Na sredini jezika.
2: There is a special chakra.
0: Ott van egy különleges chakra.
2: Not on the top of the tongue.
1: Postoji posebna chakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
2: But very deep. In the middle of the tongue.
0: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
2: And if you touch his body with that point of the tongue.
0: A testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
1: Jako dotakneš Shivino tijelo s tom točkom na jeziku.
2: You will experience the bitterness.
0: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
1: Okusit ćeš gorčinu.
2: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
0: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
1: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
2: And for bhaktas?
0: A baktáknak pedig?
1: A za bakte?
2: He gave nektar.
0: Nektárt adott.
1: Njima je dao nektar.
2: She said, how should I know this?
0: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
1: Parvati upitala, kako da to znam?
2: Very easy.
0: Nagyon könnyen.
1: Jako lako.
2: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body.
0: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
1: Sutra, kad on sjedi na stjeni, a ti pereš njegovo tijelo.
2: You must open your mouth wide.
0: Nyisd ki szélesre a szádat.
1: Jako tvori usta.
2: Till the middle point of the tongue is out.
0: Amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból.
1: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
2: And test his shoulder.
0: És ízleled meg a vállát.
1: I dotakni mu rame.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: If he will see.
0: Ha észreveszi.
1: Jako on to vidi.
2: He will kill you.
0: Megöl.
1: Ubičete.
2: Parvati was prepared.
0: Parvati felkészült.
1: Parvati bila pripremljena.
2: That's called brainwashing.
0: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
1: To se zove ispiranje mozga.
2: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
0: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
1: Isprano vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
2: Then he went to Shiva.
0: Akkor elment Shivához.
1: Nakon toga narod otišao Shivi.
2: Lord Shiva, how divine you are.
0: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
1: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
2: Till Shiva melted.
0: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
1: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
2: And then said, and the Parvati, oh, such a holy divine.
0: És aztán azt mondta, ó, oh, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
1: I onda Narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
2: She loves you, Lord.
0: Ő nagyon szeret téged.
1: Gospode, ona te tako voli.
2: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
0: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
1: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
2: And Shiva was melted and he said yes.
0: Shiva je ova, igen, igen.
1: I Shiva je sav raznježen rekao da.
2: And when Shiva was completely melted.
0: És amikor Shiva teljesen elolva.
1: Kad se Shiva potpuno rastopio.
2: When he entered nearly in the heart of Shiva.
0: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
1: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
2: Then he said, but my lord.
0: És akkor azt mondta, de uram.
1: Ali znaš gospode.
2: One thing I don't understand.
0: Egy dolgot mégsem értek.
1: Jednu stvar ne razumijem.
2: He said, what?
0: Mit?
1: Što to?
2: But still, why she want to kill you?
0: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
1: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
2: I don't know, I heard.
0: Nem tudom, csak úgy hallottam.
1: Ne znam to, ali sam čuo.
2: That she want to eat you.
0: Hogy fel akar téged falni.
1: Da te želi pojesti.
2: That must she hate.
0: Annyira gyűlöl.
1: Ona te toliko mrzí.
2: So I can't understand.
0: Nem értem.
1: Ja to nem
2: How does rozumieť. Two things exist together?
0: Két dolog hogyan létezhet együtt?
1: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
2: Love and hate.
0: Szeretet és gyűlölet.
1: Ljubav i mržnja.
2: But Lord, that's your maya.
0: De Uram, ez a te májád.
1: Ali Gospode, sve to tvoja maja.
2: You can do that hate and love are together.
0: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
1: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
2: I have heard.
0: Úgy hallottam.
1: Čuo sam.
2: Tomorrow is your last bath.
0: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
1: Da ti je sutra zadnja kupka.
2: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
0: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
1: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.